Fejátokci, mondta Vajszínok, kihenem észre magoma. Négy javon. Négy javon, négy javon. Ég tovci, kautna mahoma. Hát simona, ego, nekamona. Ég vanma, ég imigúszia. Ég oma, vaskamtik, vaskamtik. Kaké, kamionágon.